Ragash dat Atlantif, if magav, jif magav, fele tereten if, korbitankol magatulankol una kozat nek is, damost zarum mai fator, mozitaratan al, amazikol al chembe magavar, magamagama var. Netene bridek fel, megit sarum uchitaram faratso egirigel. Nem kerek fel, nem megekel, atsom tovab.

Ragash dat Atlantif, if magav, tif magav, fele tereten if, korbitan kol magat solan kol una kozat nek is, damos tazarum mai fator, mozi taratan al, amazikol al chembe magavar, maga maga ma var. Nete nebrek fel, megit sarum uchitaram farat so egirige. Nem kerek fel, nem megeker, atsom tovab